0: kakumara.
1: Asano yaremezamu. Kani yaremezamu. Abakazi baremezamu. Abasajja baremezamu. Abarema baremezamu. Omwafa aremezamu. Omukaka aremezamu. Komeksa aremezamu. Warufeksa aremezamu. Abafu baremezamu. Abawanfu baremezamu. Museveni aremezamu. Museveni aremezamu. Bobi Wine aremezamu. Omukono